0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo radio. Ad.
1: 107.7 FM.

field.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn, a labdarúgó világbajnokság dallasi nyolcad döntőjében. Neymar a világbajnoki nyolcad döntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok, ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitedi OO szövetkezet ADA, Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Adaközség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adaközség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adaközség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adaközség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adaközség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adaközség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adaközség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adaközség napja alkalmából Adaközség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi 8-ad döntőjében. Neymar a világbajnoki 8-ad döntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: Set.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Képlet.
1: Teljeskörű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn, a labdarúgó világbajnokság dallasi nyolcad döntőjében. Neymar a világbajnoki nyolcad döntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: laktél.
1: Adaközség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adaközség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adaközség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adaközség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adaközség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adaközség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adaközség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adaközség napja alkalmából Adaközség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

hogy jó egészségemre adja Isten. Én bizony nem felséges királyom, még ha ezen halál közé vettet, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Körzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy községünk területén a szárazföldről és levegőből történő szúnyogírtás. Az időjárási viszonyok függvényében július 9-én csütörtökön fog megtörténni 19 órától. Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik nem helyezték ki a kaptáraikat, hogy a jelzett időszakban helyezzék azokat biztonságba.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi 8-ad döntőjében. Neymar a világbajnoki 8-ad döntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: a szárnya.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: That was a David Bowie song.
1: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. Neymar a világbajnoki nyolcaddöntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Yeah!

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszerirányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. Neymar a világbajnoki nyolcaddöntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
3: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller? Yeah.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Like this. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, aminek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül a karibi országban, közölte a helyi rendszer irányító. A problémák hátterében részben az előregedett villamos energiahálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavette a Szigetország üzemanyag ellátását. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. Neymar a világbajnoki nyolcaddöntős vereség után bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A búcsú különösen érzelmes volt számára, hiszen elmondása szerint a MetLife stadionhoz köti válogatott karrierjének kezdete is, és most ugyanitt ért véget minden. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 80 góllal 130 mérkőzésen. Ma részben napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Top slágerek az Adai Rádión.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest vármegyei kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírzsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy községünk területén a szárazföldről és levegőből történő szúnyogírtás az időjárási viszonyok függvényében július 9-én csütörtökön fog megtörténni 19 órától. Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik nem helyezték ki a kaptáraikat, hogy a jelzett időszakban helyezzék azokat biztonságba.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Látom a bőr alatt a sebek, tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

Đurić. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

Hallelujah.